0: vagy akarjuk, hogy vagy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan, hogy egy ilyen olyan,
1: Ich bin der Begleiter, sei uns nach dem Tal, dem Durch in der Seite und Training auf dem